0: egy hatalmas baromfi udvar is van, ahol tényleg a csacsitól kezdve, a nyúlig, a kecskékig, a kakas, pulyka, csirke, kacsa, tehát gyakorlatilag mindenkinek található, aki él és mozog, és valamilyen hasznát lehet tenni az udvarba, illetve hát teljes ad a tehenek, azok nem itt vannak, de egy kicsit arrébb tehenek is vannak, tehát hogy azért ez a falu működik abból a szempontból is, hogy nagyon sok helyen van még háztáji, a kertekben, ahol tényleg ott élnek az emberek, a kertek megműveltek, tehát azért nagyon nehezen adjam fel az emberek a gazdálkodást, szerencsére, hál' Istennek.
1: Aha. Mását, nagyon szépen köszönjük, hogy a szabadidődből ma is bejelentkeztél, elloptad ezt az időt a családtól, Kéményről jelentkeztél ma be. Hát, nagyon izgalmas. Tehát ott a kemping, a Garam partján el lehet menni, és aki akar egyet merítkezni a falusi életből, ahogy azt régen elképzeltük. Hát szóval köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk ma reggel is.
0: Hát mindenkinek nagyon szép napot kívánok, meg reméljük, hogy tényleg ma már esni is fog az eső, mert itt például már fúj a szél, hatalmas felhők vannak, persze egy csepp eső nem esett még, de reméljük egy gyűlöletben.
1: A remény van meg utoljára.
0: Sziasztok!

kedves? Merre jársz? E percben hol lehetsz? Vágyódó lelkem, csak téged keresek.

0: A következő percekben pedig itt van velünk Koltai Bernadett. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Aki a gyógyító hangokkal foglalkozik, és tulajdonképpen ez mindenkinek valamit jelent, gyógyító hangok, de hogy mi ez egész pontosan? Elmondaná nekünk? Mit jelent ez?
1: Igen, én hangfürdőket tartok már elég régóta, sok embernek, családnak, gyerekeknek, tehát kortól függetlenül, és azt tapasztaltam, hogy ha tudatosan használjuk a hangokat, tehát odafigyelünk arra, hogy milyen hangok vannak a környezetünkben, akkor azok befolyásolják a idegrendszeri működésünket, befolyásolják azt, hogy hogy érezzük magunkat a bőrünkben, és adnak egy olyan eszközt a kezünkbe, amivel akár a családi életünket, vagy akár a gyerekeinket is tudjuk segíteni abban, hogy több örömet éljenek meg az életben, jobban érezzék magukat. Ez lehet egyéni kezelések, lehetnek családi hangfürdők is, és ehhez elég sok hangszert használok, illetve hát nem feltétlenül a hagyományos hangszerekkel kell itt gondolni, bár azokat is, hanem például hangtálakat, gongokat, különböző speciális frekvenciákra behangolt hangvilágokat is használok. Úgyhogy igazából a hangok gyógyító mi volt az így nyilvánul meg, hogy jobban érezhetjük magunkat a bőrünkben.
0: Értem, és akkor, tehát, hogy mert nyilván ez a módszer, ez keletről indulhatott el, de az, hogy hangvilágokat gyártanak már gyógyító hangokkal, ez azt jelenti, hogy a tudomány is elkezdett ezzel foglalkozni, és bizonyítja, hogy ez valóban gyógyító hatású. Egyébként mennyire intenzív, mennyire rendszeres, milyen hosszú távon kell hangfürdőzni ahhoz, hogy az ember érezze ennek a jótékony hatását? Vagy azonnal?
1: Hát van, mikor azonnal is lehet érezni, tehát voltak olyan résztvevők, akik már arról számoltak be, hogy már az első hangfürdő után olyan kipihennek érezték magukat, ami több volt számukra, mint mondjuk egy éjszakai alvás. Ez attól is függ persze, hogy ki milyen állapotban van, vagy éppen mit él meg, mert hogyha van olyan helyzet az életünkben, ami mondjuk fájdalmas vagy felzaklató, akkor az jó, hogyha nem tudom, hetente egyszer, vagy két hetente keresünk egy olyan hangfürdős lehetőséget, ahol ténylegesen meg tudunk nyugodni, de az is jó, hogyha egy olyan szimpatikus helyet találunk, rengeteg helyen lehet egyébként hangfürdőkkel találkozni, amit mondjuk kipróbálnánk, mert valamiért vonz bennünket, akkor érdemes oda elmenni és megtapasztalni a saját bőrünkön. Igen, a tudomány is nézi ezeknek a hatását, és igazából a mérhető részével foglalkozik. Tehát például egy hangfürdő esetén azt is nézték már, hogy csökkenti a vérnyomást, a koleszterin szintet is bizonyos mértékben csökkentheti, vagy optimalizálhatja, tehát ez nem teljesen 100%-ig minden esetben, de benne van, hozzásegíti inkább, úgy mondanám, azáltal, hogy az idegrendszert stabilizálja.
0: Most az jutott eszembe, hogy egyébként a madár csicsergés tulajdonképpen az is egyfajta hangfürdő, nem?
1: Pontosan. Kimegyünk az erdőbe, vagy a természet közeli helyre, ahol jól érezzük magunkat, és leülünk, és elkezdjük figyelni a madár csicsergést, elkezdjük figyelni azokat a hangokat, amik körülvesznek bennünket, azok pusztán azáltal, hogy a figyelmünket kifelé irányítjuk, és az érzékelésünket, az érzékszerveken keresztül felfogható világra irányítjuk a figyelmünket, már azáltal is egy ilyen mélyebb nyugalmi állapotba kerülünk, ami aztán egy csomó mindent beindíthat, öngyógyító folyamatokat, jobban a jelenbe vagyunk, jobban tudunk kapcsolódni magunkhoz, úgyhogy igen, abszolút.
0: Igen, érdekes, ez ugrott be nekem is, ahogy mondja, hogy a jelenben levés, tehát hogyha az ember elkezd arra figyelni, ami őt most körülveszi, az ugye a jelenben levés, és egy eszembe jutott, hogyha bepánikolok például, és az interneten keresek erre valamiféle relaxációt, minden relaxációs gyakorlat arra vonatkozik, hogy az itt és mostban legyél, tehát hogy minden más csak kell félre, figyelj a lélegzetedre. Na de igen, tehát hogy ez a hangfürdő is tulajdonképpen segít.
2: Лучший получит классный подарок. Но прямо сейчас в нашей студии Илона Бутовская, и она расскажет, что же происходит на дорогах. Илона, привет!
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карты, в Бресте серьезные пробки на Варшавском шоссе от Махновича до Грибного канала, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, а также на Московской, улице Брестских дивизий и лейтенанта Рябцева. В Витебске затор на проспекте Черняховского, на улице генерала Белобородова, на проспекте Фрунзе и улице Замковой, от диагностического центра до Калинина, а также на улице Космонавтов от Зиньковой до Кирова. В Гомеле проблемные места – это улицы Луговая и Фрунзе, Интернациональная и Украинская. Тормозят также проспект Космонавтов, Барыкина и Богдана Хмельницкого. В Гродно пробка на Весенней от Парковой улицы до Калиновского и на Социалистической от Свердлова до Ожешка. В Могилеве объезжаете Ленинскую и Пионерскую от АЗС до переулка Буянова. В Минске задержитесь до 15 минут на Филимонова от Парниковой до Запорожской и на Долгобродской от Чеботарева до Ботанической. По данным Белгидромета, днем в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте плюс 21, в Витебске, Могилеве 19 градусов тепла, в Гродно и Гомеле 20. В Минске днем без осадков и до плюс 20. К этому часу все. Я Илона Бутовская. Бодрого утра. Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных салонов «Диаманте».
4: Выгода на максимум в «Диаманте». Скидки до 50% на украшения с бриллиантами и до 75% на серебро. Успейте купить выгодно в ювелирных «Диаманте». Срок проведения акции по 9 сентября 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Mozart forrás fuvolájának nyitányát játszotta a budapesti fesztiválzenekar Fischer Iván vezényletével. A zongora muzsika szerelmesei figyeljenek a folytatásban.
1: Hegedűs Endre zongora művész három alkalommal is fellép szeptemberben, 7-én, azaz hétfőn, Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban a Művészetek Házában, 11-én, pénteken, pedig a Cifra György Nagytéténi Közösségi Színtéren, és a hó végén, szeptember 22-én, a Pesti Vigadóban adnak 4-kezes és 2 zongorás hangversenyt. Hegedűs Endre, Liszt és Kossuth díjas zongoraművészt kérdezem, azt javaslom, hogy maradjunk az e-heti koncerteknél, a Vigadósról majd később.
2: Hát a 7-e az a Szekszárdi Művészetek Háza termében lesz, ahova nagy-nagy örömmel járunk vissza kedves feleségemmel együtt zongorázni, hangversenyezni. Hát ez már legalább biztos a 10. hangverseny így az elmúlt 20 év alatt, és az utóbbi időben évente. Ez nagyon nagy öröm számunkra, ez másképp nem jöhetne létre, csak úgy, hogy a közönség kéri, igényli azt, hogy játszunk, és most már eljutottunk oda, hogy nagyon gondosan kell körülnézni, hogy ne ismételjünk már darabokat, mondjuk a tavaly előtti játszott repertoárból, de hála Istennek olyan sok darabunk van, hogy azért összeszedjük azokat a gyöngyszemeket, azokat a mesterműveket, amik nekünk annyi, de annyi örömet adnak a fölkészülés boldog, vagy éppen egy kis szenvedéssel is fűszerezett órája alatt. Ugye szenvedés nélkül nincs boldogság, a daraboknak is megvan a maguk vajudási ideje, de ez számunkra inkább öröm. És tudjuk, hogy majd meg tudjuk osztani a koncertteremben sok-sok olyan emberrel, olyan lélekkel, akik azért jönnek oda, hogy szépet, hogy harmóniát, hogy élményt kapjanak. Így lesz ez most a Művészetek Házában szeptember 7-én hétfőn, és Bachtól mondanám Beethovenen, Chopinen keresztül Debussy, Bartók. Még Brahms is lesz a repertoáron, tehát egy nagyon színes programot állítottunk össze, és abban reménykedünk, hogy ez a mondjuk így, hogy svéd asztal, ez fölkelti a kedves szekszárdiak érdeklődését, hogy valami szépet kapjanak. Na hát ezt próbáljuk mi minden erőnkkel és minden szeretetünkkel, lendületünkkel oda ajándékozni.
1: A pénteki nagytétényi koncert helyszínéről pedig azt hiszem, hogy többlet információval is szolgálhat.
2: Igen, van egy nagyon kedves 140 fős terem, ahol én a tanév minden hónapjában péntek délelőtt 10 órakor havi egyszer a gyerekeknek, iskolásoknak játszok, azért pénteken 10 órakor, mert ragaszkodtam hozzá, hogy a fiatalok még pihentek legyenek. Ez most már folyik, vagy 15 éve. Hú, éppen jubileum van. De most nem erről van szó, hanem most egy esti órában,

szeptember 11-én, este 7 órakor lesz a Sursum Corda Fesztiválnak a nyitó hangversenye. Hát a Sursum Corda, emeljük föl szívünket, ezt a címet adtuk Katicámmal ennek a 22. kerületi kezdeményezésnek, amit támogat is az önkormányzat. Hát most már nem mi szervezzük, viszont tiszteletből, szeretetből meg is hívnak a szervezők minden évben, hogy mi nyissuk meg ezzel az első koncerttel. Hát itt csak azt tudnám mondani, hogy hasonlóképpen Bach-hal indulva Schubert lesz, Chopin lesz, Bartók lesz, Liszt a gyönyörűségek kertje. És örömmel mondhatom, hogy bár évente ilyen felnőtt koncertből is van, vagy három, mégis mindig megtelik a terem. Most is hívunk, várunk mindenkit, aki szereti a zenei élményeket, aki szereti azt a muzsikálást, amit úgy szoktam fogalmazni, hogy előveszem a régi rádióműsor szlogenjét, szív küldi szívnek szívesen. Mindenkit szeretettel várunk.